0: poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Sabrina Carpenter. Music. Fine.